Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy DJ-je, Metz Kervéki a folyarásban, aki természetesen jövő héten is jön a World is My Radio Show-ban, szenzációs mixeket csinál, a korábbiak egyébként a radio1.hu megtalálhatóak. Most viszont a saját igazi mai sláger, Nagy Bogival, Miss Mooddal, Metz Kervéki, tehát ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy halka jegyzem meg, ez egy teljesen Rádió 1-es kedvenc, mert hogy Kuki készítette, a Vempaka szerintem működik. Na, ez viszont aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, legalábbis a dance zenék világában egyértelműen, Bibi Rexa, aki Fétlesszel közösen a New Religion-nel érkezik, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rád.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, pörög a nyár, és természetesen nyári hangulatban a Rádió egy is a fesztiválokon. Minden komoly magyarországi fesztiválon ott vagyunk, legközelebb jövő héten a Campuson, július 22-től 26-ig saját színpaddal. Ez pedig egy igazi nyári kedvenc, hogy addig is jön a hangulat Alex Kedzsivel, a Bambolé, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, több újdonsággal is készülök, például Taylor Swift-től, Nagy Bogitól és Dash-től, sőt, Joe Ecory-tól is. A kezdésben pedig nagyon nagy kedvenc, a Hurts dalába, Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Hey, ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jól leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki, a Rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jól leszek újra, az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség, és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban. Taylor Swift az Opel által érkezik már is. Rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben, és nem is csak a lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének így két héttel a lagzi után. Na hát sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai sláget pedig hozom Taylor Swift-től. Ez az Opel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, amit teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a rádió egyen.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menőni lát, óriási. Ahogy a kezdés is a következő óra elején, Red Atom Blood Running! Perc és ezzel indítom a Rádió 1-en a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutatóintézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húselltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul! Magyarország!

rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott. Nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról. Sok boldogságot nekik. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is My Husband, amit indítok.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt is bevezették, mégiscsak Amerikában van. Jó, megszűn!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ, saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen, július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Sam Fed, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Rendőrök akadályoztak meg egy testvérgyilkosságot Kelet-Nógrádban. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője. Jönnek a részletek. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára letartóztatott a bíróság egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni lánytestvérét, olvasható a vármegyei főügyészség közleményében. A nyomozás adatai szerint a férfi múlt héten szerdán a késő délutáni órákban az egyik kelet-nógrádi kistelepülésen lévő otthonában összeveszett testvérével, akit azzal fenyegetett meg, hogy leszúrja és megöli. A lánytestvér félelmében a támadás elől hátrálni kezdett, miközben a férfi a késsel szúró-vágó mozdulatokat tett a nő mellkasa és hasa felé. A támadót tette véghezvitelében csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő férfival szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. A nyomozó hatóság a férfit gyanúsítottként hallgatta ki emberölés kísérlete miatt, majd őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. A Balassagyarmati járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője, erről a köztérmédia számolt be a napokban. Az oldal információi szerint a képviselő július 31-i hatállyal nyújtotta be lemondását a múlt héten. Döntését azzal indokolta, hogy civil munkája miatt már nem tudja úgy megoldani az időbeosztását, hogy maximálisan el tudja látni feladatait. Boldizsár Sándort a 2024-es önkormányzati választáson választották meg képviselőnek Bátonyterenye 4-es számú egyéni választókerületében a Mátra lakótelepen. A lemondás miatt az érintett választókerületben időközi választást kell tartani. A mandátum megüresedésétől számított legfeljebb 120 napon belül, így a voksolásra legkésőbb november végéig sor fog kerülni. A tűzgyújtási tilalom betartására kér minden erdőlátogatót az Ipolyerdő ZRT. Mint arról közösségi oldalukon írtak a napokban, a lágyszárú vegetáció csaknem teljesen száraz az erdőben is, a fásszárú aljnövényzet gyulladásra való hajlama pedig rendkívül felfokozott. Az erdőgazdaság kiemelte, ilyen körülmények között elég egy kipattanó szikra és a lőporszerűen fellobbanó gyepnövényzetről a tűz megállíthatatlanul terjedhet át a környező erdőkre is, beláthatatlan következményeket okozva. Időjárás. Napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, helyenként azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A maximum hőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Holnap többször felhők zavarhatják meg a napsütést, elszórtan pedig zivatarok is kipattanhatnak. A hajnali órákban 14-17 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután 29-31 fok lehet. Hétfőn az előrejelzések szerint napos, szeles időben lehet részünk, csapadékra nincs kilátás. Napközben 26-28 fokot mérhetünk majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a paciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel jellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

0: 14 perccel. Július 18-a van, a frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a Rádió egy DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz. Ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Viki és a Letület Migó. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Ma 29 fok, de esővel, ez fontos. Sokfelé kell csapadékra számítani, és holnap is, bár holnap már 30 fok lesz, a jövő hét meg egy kicsi lehűlést hoz, ilyen 22, 23, 24 fokok, amire készülhetünk. Cereal, Mary Jo, Still Into You! Pedig a folyadás az igazi mai slágerek között pár percen belül a hírek után, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni-Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkozóan. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutatóintézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húselltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az egyik legsikeresebb dalszerző, aki most már énekes, de nem volt ez egy egyszerű út. Nagyon sokáig nem akarták a kiadók hagyni, hogy ő is énekelje. Mondták, hogy olyan jól megy a dalszerzés, maradjunk ennél, ő viszont akart énekelni, aztán szerencsére elkezdett. És most már úgy írja a dalokat, hogy ő is énekli sokszor, ezt viszont egy teljesen újra gondolt, nagyon nagy kedvenc, Faithless, Bibi Rexha, New Religion, ezt én itt van a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kiugróan nőtt az álláshirdetések száma Nógrád megyében. Kiderült, kik lesznek az SBTC ellenfelei az MB3-ban. Jó reggelt kívánok, Lakatos Kati vagyok. Szinte minden vármegyében nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben a tavalyi adatokhoz képest, míg a rég látott, kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás valamelyest csillapodni látszik az ország összes régiójában. Derül ki a profession.hu friss negyedéves jelentéséből. Ismertetésük szerint országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma. A megyék közül a legkiemelkedőbb bővülést Nógrádban figyelték meg, szűkebb régiónkban 86% nőtt az álláshirdetések száma a második negyed évben 2025 azonos időszakához képest. Az álláshirdetések számának növekedésével párhuzamosan mérsékelten csökkent a munkavállalói aktivitás, országosan 18%-kal. A legnagyobb mértékben Borsodabaújzemplén, Nógrád és Veszprém vármegyékben esett vissza a jelentkezések száma, mindháromban mintegy harmadával. Életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bonbon együttes énekese, frontembere. A szomorú hírt vasárnap reggel közölte a család, illetve zenésztársa Török Tamás. Szolnoki Péter 1970-ben született Debrecenben, gyermekkorát azonban Salgótarjánban töltötte, családjával a Kemerovó lakótelepen élt. A zenével 8 éves korában került kapcsolatba, amikor fuvolázni kezdett. 1993-ban találkozott Török Tamással, akivel megalakította a Bonbon együttest. Musical színészként is láthatta a közönség, de több mint 30 ikonikus rajzfilmdal magyar verzióját is ő énekelte fel az elmúlt évtizedekben. Bár már régóta nem Salgótarjánban élt, a várostól nem szakadt el. 2022-ben a Várossá nyilvánítás 100. évfordulója alkalmából készült rövid filmben mesélt a megyeszékhellyel kapcsolatos emlékeiről. Sport. Kiderült, mely csapatok lesznek a nemzeti harmadvonalba visszatérő SBTC ellenfelei. A 16 gárdát számláló csoportban ott lesz a Cigánd, a Deac, az Eger, a Füzes Abony, a Gödöllő és a Hajdúnánás együttese. Továbbá a Máté Szalka, az Ózd Sajóvölgye, a Tarpa, a Tiszafüred és a Tiszaújváros is. Tömegközlekedés. Burkolatfelújítási munkálatok miatt változott a forgalmi rend a salgótarjáni autóbuszállomáson. Hétfő óta az eredetileg a 6-os kocsiállásról induló autóbuszokra a 11-es kocsiálláson szállhatnak fel az utasok. Csütörtöktől újabb területeket vontak be a kivitelezésbe. Így az eredetileg az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es kocsiállásokról induló buszokra jelenleg a postai aluljáró megállóban szállhatnak fel az utasok a buszok útvonalának megfelelő oldalon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, majd

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb. Igen, Nothing Beats Like Your Heart, ezt indítom már is a rádió egyen.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, közti pedig Taylor Swift a folydalásban, aki egy igazi macskás karakter, van is egy csomó macskája, három közülük egész híres, Instán, Facebookon is, több a követőjük, mint néhány magyar influencernek, de tényleg nagyot mennek. Ez pedig az igazi mai sláger, személyesen Taylor Swift-től az aktuális kedvencük az Opel Light, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Rendőrök akadályoztak meg egy testvérgyilkosságot Kelet-Nógrádban. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője. Jönnek a részletek. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára letartóztatott a bíróság egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni lány testvérét. Olvasható a vármegyei főügyészség közleményében. A nyomozás adatai szerint a férfi múlt héten szerdán a késő délutáni órákban az egyik kelet-nógrádi kistelepülésen lévő otthonában összeveszett testvérével, akit azzal fenyegetett meg, hogy leszúrja és megöli. A lány testvér félelmében a támadás elől hátrálni kezdett, miközben a férfi a késsel szúró-vágó mozdulatokat tett a nő mellkasa és hasa felé. A támadót tette véghez vitelében csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő férfival szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. A nyomozó hatóság a férfit gyanúsítottként hallgatta ki emberölés kísérlete miatt, majd őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. A Balassagyarmati járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője, erről a köztérmédia számolt be a napokban. Az oldal információi szerint a képviselő július 31-i hatállyal nyújtotta be lemondását a múlt héten. Döntését azzal indokolta, hogy civil munkája miatt már nem tudja úgy megoldani az időbeosztását, hogy maximálisan el tudja látni feladatait. Boldizsár Sándort a 2024-es önkormányzati választáson választották meg képviselőnek Bátonyterenye 4-es számú egyéni választókerületében, a Mátra lakótelepen. A lemondás miatt az érintett választókerületben időközi választást kell tartani. A mandátum megüresedésétől számított legfeljebb 120 napon belül, így a voksolásra legkésőbb november végéig sor fog kerülni. A tűzgyújtási tilalom betartására kér minden erdőlátogatót az Ipolyerdő ZRT. Mint arról közösségi oldalukon írtak a napokban, a lágyszárú vegetáció csak nem teljesen száraz az erdőben is, a fásszárú aljnövényzet gyulladásra való hajlama pedig rendkívül felfokozott. Az erdőgazdaság kiemelte, ilyen körülmények között elég egy kipattanó szikra és a lőporszerűen fellobbanó gyepnövényzetről a tűz megállíthatatlanul terjedhet át a környező erdőkre is, beláthatatlan következményeket okozva. Időjárás. Napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, helyenként azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A maximum hőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Holnap többször felhők zavarhatják meg a napsütést, elszórtan pedig zivatarok is kipattanhatnak. A hajnali órákban 14-17 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután 29-31 fok lehet. Hétfőn az előrejelzések szerint napos, szeles időben lehet részünk, csapadékra nincs kilátás. Napközben 26-28 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni, már csak ezért is minket. Meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözik.

A Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és elmarad a Balaton átúszás a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Ed Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camerator Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése tavaly. Nem talált ki a körforgalomból, balesetet szenvedett egy ittas sofőr Bátony terenyén. Hozom a részleteket. Ismét gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése, míg 2023 és 24 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján az MTI-vel. Hazánkban 41.900 vendéglátóhely üzemelt tavaly év végén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. Nógrád vármegyében tavaly összesen 736 vendéglátóhely működött, számuk 2024-hez képest 21-jel, míg 2019-hez viszonyítva 109-el csökkent. A bezárások mértéke itt is nőtt, a visszaesés mértéke tehát 2024-ről 25-re megduplázódott. Nógrád vármegyében 10.000 lakosra mintegy 39 vendéglátóhely jutott 2025-ben. Személyi sérülés nélkül, de jelentős anyagi kárral járt az a baleset, amelynek egy ittas sofőr volt a részese Bátony terenyén, olvasható a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Bátony terenyén a 21-es főút és a Zrínyi út kereszteződésében hajtott be a körforgalomba egy Salgótarjánba tartó sofőr. A járművezető a külső sávban ráhajtott a sávokat elválasztó terelős üvegekre, majd a kihajtás során nem követte az úttest ívét és a járdánál nekiütközött a korlátnak, amelyben jelentős kár keletkezett. Az intézkedő rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami pozitív jelzést adott, így a Bátonyterenyei rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt indított eljárást. Sport. Múlt hétvégén a budakalászi Lupa Beach-en rendezték meg az Obi Strand kézilabda bajnokság harmadik kvalifikációs fordulóját, mely egyben az első idei hazai rendezésű EBT torna is volt. A strandépítők a csoport második helyén végeztek. Ezt követően bejutottak az elődöntőbe, ahol 2-0-ás vereséget szenvedtek az SC Squadra Budától. A strandépítők így az utolsó mérkőzésen a harmadik helyért küzdöttek meg a horvát BHC Dubravával, akik felett 2-1-es győzelmet arattak, ezzel megszerezve a bronzérmet. Időjárás. Napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, helyenként azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A maximum hőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Holnap többször felhők zavarhatják meg a napsütést, elszórtan pedig zivatarok is kipattanhatnak. A hajnali órákban 14-17 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután 29-31 fok lehet. Hétfőn az előrejelzések szerint napos szeles időben lehet részünk, csapadékra nincs kilátás. Napközben 26-28 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB-lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltólistás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek benne. Na, szóval ma este Franciaország, Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Feldet választottam az egyik legújabbal is, Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kiugróan nőtt az álláshirdetések száma Nógrád megyében. Kiderült, kik lesznek az SBTC ellenfelei az MB3-ban. Jó reggelt kívánok, Lakatos Kati vagyok. Szinte minden vármegyében nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben a tavalyi adatokhoz képest, míg a rég látott, kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás valamelyest csillapodni látszik az ország összes régiójában. Derül ki a profession.hu friss negyedéves jelentéséből. Ismertetésük szerint országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma. A megyék közül a legkiemelkedőbb bővülést Nógrádban figyelték meg, szűkebb régiónkban 86%-kal nőtt az álláshirdetések száma a második negyed évben 2025 azonos időszakához képest. Az álláshirdetések számának növekedésével párhuzamosan mérsékelten csökkent a munkavállalói aktivitás, országosan 18%-kal. A legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Veszprém vármegyékben esett vissza a jelentkezések száma, mindháromban mintegy harmadával. Életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bonbon együttes énekese, frontembere. A szomorú hírt vasárnap reggel közölte a család, illetve zenésztársa Török Tamás. Szolnoki Péter 1970-ben született Debrecenben, gyermekkorát azonban Salgótarjánban töltötte, családjával a Kemerovó lakótelepen élt. A zenével 8 éves korában került kapcsolatba, amikor fuvolázni kezdett. 1993-ban találkozott Török Tamással, akivel megalakította a Bonbon együttest. Musical színészként is láthatta a közönség, de több mint 30 ikonikus rajzfilmdal magyar verzióját is ő énekelte fel az elmúlt évtizedekben. Bár már régóta nem Salgótarjánban élt, a várostól nem szakadt el. 2022-ben a Várossá nyilvánítás 100. évfordulója alkalmából készült rövid filmben mesélt a megyeszékhellyel kapcsolatos emlékeiről. Sport. Kiderült, mely csapatok lesznek a nemzeti harmadvonalba visszatérő SBTC ellenfelei. A 16 gárdát számláló csoportban ott lesz a Cigánd, a Deac, az Eger, a Füzes Abony, a Gödöllő és a Hajdúnánás együttese. Továbbá a Máté Szalka, az Óz Sajóvölgye, a Tarpa, a Tiszafüred és a Tiszaújváros is. Tömegközlekedés. Burkolatfelújítási munkálatok miatt változott a forgalmi rend a salgótarjáni autóbuszállomáson. Hétfő óta az eredetileg a 6-os kocsiállásról induló autóbuszokra a 11-es kocsiálláson szállhatnak fel az utasok. Csütörtöktől újabb területeket vontak be a kivitelezésbe. Így az eredetileg az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es kocsiállásokról induló buszokra jelenleg a postai aluljáró megállóban szállhatnak fel az utasok a buszok útvonalának megfelelő oldalon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió 1 Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz, hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió 1 Stage a Campuson, ő pedig Kygo, az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió Egy Top 50, az elmúlt 1-7 50 legnagyobb Rádió Egyes kedvencével, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió Egyel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismét állati jó vasárnap a Salgótarjáni piacon július 19-én. Színvonalas kísérőprogramok gyerekeknek, száraz és vizes ugrálóvárral, 9 és 12 óra között habpartival, vásári hangulat, bolhapiaccal és kisállatbörzével. A rendezvény idején 6 és 12 óra között a vásárcsarnok is nyitva tart. Állati jó vasárnap július 19-én a Salgótarjáni piacon. További információk a Salgótarjáni vásárcsarnoki és piac Facebook oldalán. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Délés 2 között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgótarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben.

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Rendőrök akadályoztak meg egy testvérgyilkosságot Kelet-Nógrádban. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője. Jönnek a részletek. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára letartóztatott a bíróság egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni lánytestvérét, olvasható a vármegyei főügyészség közleményében. A nyomozás adatai szerint a férfi múlt héten szerdán a késő délutáni órákban az egyik kelet-nógrádi kistelepülésen lévő otthonában összeveszett testvérével, akit azzal fenyegetett meg, hogy leszúrja és megöli. A lánytestvér félelmében a támadás elől hátrálni kezdett, miközben a férfi a késsel szúró-vágó mozdulatokat tett a nő mellkasa és hasa felé. A támadót tette véghez vitelében csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő férfival szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. A nyomozó hatóság a férfit gyanúsítottként hallgatta ki emberölés kísérlete miatt, majd őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője, erről a köztérmédia számolt be a napokban. Az oldal információi szerint a képviselő július 31-i hatállyal nyújtotta be lemondását a múlt héten. Döntését azzal indokolta, hogy civil munkája miatt már nem tudja úgy megoldani az időbeosztását, hogy maximálisan el tudja látni feladatait. Boldizsár Sándort a 2024-es önkormányzati választáson választották meg képviselőnek Bátonyterenye 4-es számú egyéni választókerületében, a Mátra lakótelepen. A lemondás miatt az érintett választókerületben időközi választást kell tartani. A mandátum megüresedésétől számított legfeljebb 120 napon belül, így a voksolásra legkésőbb november végéig sor fog kerülni. A tűzgyújtási tilalom betartására kér minden erdőlátogatót az Ipolyerdő ZRT. Mint arról közösségi oldalukon írtak a napokban, a lágyszárú vegetáció csak nem teljesen száraz az erdőben is, a fásszárú ajnövényzet gyulladásra való hajlama pedig rendkívül felfokozott. Az erdőgazdaság kiemelte, ilyen körülmények között elég egy kipattanó szikra és a lőporszerűen fellobbanó gyepnövényzetről a tűz megállíthatatlanul terjedhet át a környező erdőkre is, beláthatatlan következményeket okozva. Időjárás. Napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, helyenként azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A maximum hőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Holnap többször felhők zavarhatják meg a napsütést, elszórtan pedig zivatarok is kipattanhatnak. A hajnali órákban 14-17 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután 29-31 fok lehet. Hétfőn az előrejelzések szerint napos, szeles időben lehet részünk, csapadékra nincs kilátás. Napközben 26-28 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Nav ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet,
2: isztok
1: egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
3: Tömnöd kell, úgyis igen. Ja.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk. Tehát hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a bót tulajdonos, hátra dől, hogy mindent rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
2: A kifárasztásra mennek.
4: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet. Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni.
1: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
4: jó a kaja, az hozzád járnak enni.
1: Ez lehet.
4: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jót tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
2: És már ismeritek az egész tábort.
4: Visszajárnak. Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
2: Felmutatja
1: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
4: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát itt utána jártok annak egyébként?
1: Ne, mit jársz utána?
2: Hát ez egy...
4: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
2: De attól még kifizeti.
4: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg, meg ki kell fizetnie.
2: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
4: És piáztak.
2: Piáztak, ittek ezt, valamit. Azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
4: Ja, ez mekkora egy rohadékság, és akkor az elvitelese más áfa igen, van, mert igen, azt nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
2: Igen, voltak ilyen igazi kegyáskodások.
4: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
1: jó, már most mondom.
4: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabálni.
1: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
2: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
4: igen, nem foglalnak már
1: pluszasztal. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
4: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézzek egy éttermet.
2: Egészségetekre sem.
4: Egészségetekre örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
2: Egy kicsit tehát, mi is.
4: Ingyen élés, ne továbbja.
2: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
4: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
1: Visszatérítés akkor. Érted?
2: Hát igen.
4: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
2: A te pénzedet a Ferinél költ.
4: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőrizzük, ne, és ott ad számlát, nem baj, jó a kaja.
2: Megigettük már az étlapot is.
4: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
1: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor hogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
2: Az igazolványom.
1: A napocsi.
4: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
2: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egyenruhában sétálnak.
4: Mennyire profi.
1: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te majd külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
2: Janus mondta, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
4: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzájárnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
2: Nincs
4: tehát, hogy a legjobb.
2: Nincs az a pénz, amiért elmennék Navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
1: Végzi a munkáját.
2: Végzi a munkáját, értem.
4: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us le is adhatnánk tényleg.
1: Emlékszel,
4: a csaj vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhes játszott, nőgyógyászati szülésre ment. Esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még száz, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha hatodszorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyanra, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyenélés. Simán hozzágyárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
1: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
2: Hát a taxisból a is
1: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
4: Aha. Igen.
1: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
4: Igen. Nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
1: hát,
4: a zenekar...
1: Műesküvőt csináltak, arra emléksz?
4: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotós hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
1: Hát jó az
2: nem
1: is,
2: rossz az, hallod.
4: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri. Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaján.
1: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
4: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött étteremet listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a Navos a végén felfedte magát, írja Viktor.
2: Ne őríts!
1: Lenyomta az egyórás edzést.
4: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadom, az kész, tehát ki ad erről számlát.
2: És egyébként a Navosok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
4: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor mekkora rázza azt a felé kajára,
2: és elmegy
4: még egy magánurológiát, megcsinálhat egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán és, maguknak osztják
2: és be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
4: lövesek. Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a Navos bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz vagy én. Jó, hajolj,
1: te kezdte.
4: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostata masszást. És kiderült, hogy Navosok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
2: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? aki előző hónapban nem mutatott fel elég
4: bevételt,
2: akkor azt mondtam, hogy
4: nem buktattál elég értelmest. Irány a zoológia. Csinálj egy navos menüt. Jó ötlet. Tisztelt navosok, mákos guba.
2: Napi ajánlatunk,
4: csak egy sizárok navosok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
2: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne terüljenek.
4: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, csak azért...
2: Szeretlek, nap.
4: Szeretlek, I love you, nap, csak azért felrakta
1: a csaj az élet navos oldala. A mesztelen jogát is.
4: A mesztelen jogára is elmentek. Volt. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
2: De ez születni kell. Tehát, hogy van,
4: igen, ehhez ezért vannak kicsit, emberek, kicsit rohadéknak kell lenni.
2: Ehhez kell egy lelkület.
4: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, véres száj volt.
2: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
4: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
1: Navi.
2: Na jó.
4: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
1: Úgy de jó vagy.
4: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
1: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
4: gulyás. Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
1: Igen,
4: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
1: Igen.
4: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
3: A vége ne bukta legyen.
4: Ja, és a vége tényleg, a vége. Igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
2: Navraforgó olajban
4: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
2: Navancslé.
4: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
1: Igen, persze, fizetnek. Ja.
2: Nyugtával dicsért a navot.
4: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára a navi palacsintázóját, az nagyon öröm. Azt a mindenségét neki. Rossz lányokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
1: Nekik van nyugtájuk?
2: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
1: De hogy, az hogy jelented be?
2: Úgy, hogy van egy ilyen...
1: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
2: De nem, de valamilyen...
1: Szolgáltatás
2: címszó alatt lehet elvileg.
4: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
1: Kifújtuk az orrát.
4: Pincérünk, Navracsics Tibor? Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál kifelé, az is nagyon jó, mert az is
2: eztek egy kis rablóhúst.
4: Jó, hamis gulyás rablóhús.
1: Legváros bukta.
2: Egy jó navokádó saláta.
4: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
1: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
2: Ki jön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
4: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
1: igen,
4: nektek.
1: Igen, jöttök Mátrad.
4: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, emámi csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
4: Menüznek. Csak. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Na, azaz.
4: Megérted. Kacsát, rozért.
2: A legdrágább pesgőből rendeljetek
4: meg. Akkor már csapjanak oda.
0: Jóga!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése tavaly. Nem talált ki a körforgalomból, balesetet szenvedett egy ittas sofőr Bátony terenyén. Hozom a részleteket. Ismét gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése, míg 2023 és 24 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján az MTI-vel. Hazánkban 41.900 vendéglátóhely üzemelt tavaly év végén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. Nógrád vármegyében tavaly összesen 736 vendéglátóhely működött, számuk 2024-hez képest 21-jel, míg 2019-hez viszonyítva 109-el csökkent. A bezárások mértéke itt is nőtt, a visszaesés mértéke tehát 2024-ről 25-re megduplázódott. Nógrád vármegyében 10.000 lakosra mintegy 39 vendéglátóhely jutott 2025-ben. Személyi sérülés nélkül, de jelentős anyagi kárral járt az a baleset, amelynek egy ittas sofőr volt a részese Bátony terenyén, olvasható a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Bátony terenyén a 21-es főút és a Zrínyi út kereszteződésében hajtott be a körforgalomba egy Salgótarjánba tartó sofőr. A járművezető a külső sávban ráhajtott a sávokat elválasztó terelős üvegekre, majd a kihajtás során nem követte az úttest ívét és a járdánál neki ütközött a korlátnak, amelyben jelentős kár keletkezett. Az intézkedő rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami pozitív jelzést adott, így a Bátony-terenyei rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt indított eljárást. Sport. Múlt hétvégén a budakalászi Lupa Beach-en rendezték meg az Obi Strand kézilabda bajnokság harmadik kvalifikációs fordulóját, mely egyben az első idei hazai rendezésű EBT-torna is volt. A strandépítők a csoport második helyén végeztek. Ezt követően bejutottak az elődöntőbe, ahol 2-0-ás vereséget szenvedtek az SC Squadra Budától. A strandépítők így az utolsó mérkőzésen a harmadik helyért küzdöttek meg a horvát BHC Dubravával, akik felett 2-1-es győzelmet arattak, ezzel megszerezve a bronzérmet. Időjárás. Napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, helyenként azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A maximum hőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Holnap többször felhők zavarhatják meg a napsütést, elszórtan pedig zivatarok is kipattanhatnak. A hajnali órákban 14-17 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután 29-31 fok lehet. Hétfőn az előrejelzések szerint napos, szeles időben lehet részünk, csapadékra nincs kilátás. Napközben 26-28 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
2: hát ez
1: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
2: Előremutató, bio.
1: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
3: Zseni.
2: Ez nekem tetszik.
3: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
2: Nincs kibocsátás.
1: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
2: a birkáknak,
1: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzi magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
2: És ilyenkor vajon a HRS a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
1: Hogy birkák sétálnak?
2: Igen.
1: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
3: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
2: Nem?
3: Lehet bérelni birkát?
2: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
1: Figyelj, egyébként
2: van egy
1: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karbantartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
3: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
2: Van?
3: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg juhtenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelem parkodba, és ők legelnek.
1: És mindent
3: basszus,
1: legelnek.
3: Ez van.
2: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
3: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
1: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
3: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél egy robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
1: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
3: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
2: És arról van szó, hogy mennyi?
3: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
1: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb.
3: Oh.
1: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott
3: járunk. És akkor minden nap végződ a tehén.
2: Dobjuk el a Geiger, mire számlálod, hozzunk teheneket.
1: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Juditka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
2: Múlt héten még nem, csak egy tőnye volt.
1: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőletek. Keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
3: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
1: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések.

0: másik korszak.
1: Kispesti párzásének. Jó, egy utolsót még?
0: Van, mert
1: nem tudunk dönteni annyira rosszak. Tehát nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggel!
2: Hello, szia, jó reggel, de jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként, tehát hogy kezdek berekedni.
1: Én érzem.
2: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
1: Nem, mondd el.
2: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait, itt volt a nyelvem, megint, a velociraptor. A velociraptor, amikor hívja a társait.
1: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
2: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni. Szóval.
1: Oké.
3: És tényleg?
0: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
3: Tényleg így?
1: Jó.
3: Ez egy ötös nálam.
1: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
2: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára szólt valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy hát, körülbelül, tehát körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utolsó, de olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
1: igen, a régieket ebben is sokkal hallatszik, jobban. Hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
2: Ebben egy gyerekkor,
1: ebben egy komplet gyerekkor, és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
0: De akkor igen, kell igen, döntéseket igen. hozni, és a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
1: Igen.
2: Hát egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
0: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
1: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
2: Igen, de van 3 testvéred, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eszed, csak ráfogod, nem?
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
0: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
1: Miért tűnt ez egy fóka?
2: Hát, távol át azért a fókától.
1: Én ezt adom gyerekek, nálam. Igen, nekem
0: ő. A VHS között, amiatt mondod.
2: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurus, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugye nektek egy elefánt.
1: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltés.
3: Nem biztos, hogy közhelyes.
1: Oké, figyelünk.
0: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
1: És nem ezzel jöttél elő?
0: Nem ezzel jöttél.
3: Nem ezzel jöttél.
2: A Jurakori nagy emlősöket értétek, ja mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
1: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkertben?
3: Hogy csinálod?
1: Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
2: Tehát azt csinálod, hogy beszítsz ilyen nagyon-nagyon sok eredét a kigyőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
1: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Fia, az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
0: Tökéletes. De én remélem fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
1: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
2: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
1: Jó, zseni vagy.
2: Párokra, ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
0: Akkor te már hallottad ezt a hangot? Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
2: Már mire gondolsz egészen
0: pontosan? Hát, hogy valaki folytott hangon próbálja átpréselni a levegőt az ajkaid.
2: Igen. Ezt az elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szokta mondani, hogy hallod, Bence, utánozd már az elefántot. Mert ez szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
1: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az
2: elefántot. Igen.
1: Ezért nem lenne nekem fasírtam a hétvégére, csak mondom nekem. Figyelj, de lenne egy ilyen haverom, aki jó, ott a csaj, gyere, ott a csaj, na most volt az elefántot.
2: Ha kapok egy kampuszfesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
1: Jó.
2: Jó, hozom az elefántot.
1: Leállíthatatlan.
3: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
1: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezetsz. Nyugodj!
2: Halló!
1: Cső, figyelj, nagyon.

0: Adom. Nagyon adom, de egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Haló!
1: Sziasztok, Ricsi vagyok.
0: Ricsi nagyon nagy...
1: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyám az előző.
0: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
1: Feladták a leszkét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, hogy esetleg egy kis zenei aláfestést beadtok, akkor még hatásosabb.
0: Ne viccelj, hát...
2: Hallamok,
0: ez reklám, bocs.
1: Jönnek a...
0: Nem fizettünk elő. Várj, mi nem jön semmi, mert még átugorni a reklámot, mert nem fizettünk elő 2000 forintot, ha mondta egy reklámmentes YouTube-ra. Figyeld, hopp! Ott vagy. Igen?
1: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhajtó. Majd megjelenik a velociraptor.
3: Rálépett egy dióra, várjál!
0: Várjál! Viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akarj! Gyere! Utasd! Még!
3: Na! Gyere, Buksu, gyere!
0: Hozza! Csinál! Nagyon!
1: És kész!
0: De várj, még az elejét,
2: Várj, ott hozz. Lapulunk Eszterrel az Inox izé alatt, pult alatt.
0: Hozzá!
1: Igen.
2: Meghaltál?
3: A gége mikrofon kikapcsolt.
1: Egyébként
0: jó.
1: A Predátornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
0: Ez is jó. Tök.
3: Jó.
1: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
0: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol?
1: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Agyigó zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jeleneten, volt időm kisztúdióban meghallgatni a horror.
3: Jó, akkor egy lézerkardot.
0: Igen.
4: Tekni,
0: de nagy.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Az 50.

Sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jack Summit-től a Riptide, 49. David Gettával, Alesszóval.

0: Disco és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetimes, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Itt a rádió egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Dalton-tól a Do It Again, 37. volt a Disturbed Sound of Silence-es Serial Remixben,

Does This Beat of Your Heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lalo-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Egy Sirem Martin Garrix Repeat It, a 32. És most szólt Rehab-től, Inától, a Rock My Body a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egy személyes. A zseniális ausztrál énekes-producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával, itt a Dracula.

és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Kamrad, Hug Yourself a 27. helyen. A cím és hát a 18 karikás áthallás lehetősége a Hug Yourself annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és a rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Kamrad következik a 27. helyen.

0: a Rádió 1, ez a Top 50, Kamrad Dalát, Metsa Sari, Hugo Sonic és az Itt Félszögült követi a 26. helyen. Jokeri Be Alright, a 25. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálás. Teddy Swims The Door mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopzi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A színház neked szól. Egyetlen döntés választ el attól, hogy részese legyél a Zente Ferenc Színház következő évadának. Válasz nagytermi vagy kamarabérleteink közül, és kezd az évadot a Naftalin poénjaival a Zente nyár nyitó előadásán, ahol élőben játszik a Budapest Bár. Nagytermi bérleted mellé pedig válasz ajándékba még egy Toyota Salgo Tarján Zente nyár belépőjegyet is. A színház a hűségről szól. www.zenteszínház.hu. Ismét állati jó vasárnap a Salgótarjáni piacon július 19-én. Színvonalas kísérőprogramok gyerekeknek, száraz és vizes ugrálóvárral, 9 és 12 óra között habpartival, vásári hangulat, bolhapiaccal és kisállatbőrzével. A rendezvény idején 6 és 12 óra között a vásárcsarnok is nyitva tart. Állati jó vasárnap július 19-én a Salgótarjáni piacon. További információk a Salgótarjáni vásárcsarnok és piac Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Holnap ismét állati jó vasárnapot rendeznek a Salgótarjáni piacon. Az érdeklődőket ezúttal is a megszokott vásári hangulattal, bolhapiaccal és kisállatbőrzével várják majd reggel 6 órától délig. Nem marad el a gyermekek kedvence az ugrálóvár sem. Ezúttal azonban új köntösben találkozhatnak vele a kicsik. Reggel 9 és dél között ugyanis habpartit rendeznek majd benne. Emiatt érdemes törölközővel és váltó ruhával készülni, hangsúlyozták a szervezők. Az esemény ideje alatt ezúttal is nyitva tart majd a vásárcsarnok. Vasárnap visszatér a Nem csak piaca a nőtincsi Szent István tó partjára. Az érdeklődőket ezúttal is rengeteg termelő és kézműves várja majd különféle portékáival reggel 9-től délután 1 óráig. Számos más egyéb portéka mellett zöldségek, magvak, aszalványok, szörpök, pékáruk, sajtok és füstölt húsáruk, továbbá egyedi táskák, kerámiák és kézzel készült dísztárgyak között is lehet majd válogatni. A programot hajfonás, arcfestés és csillámtetkó is színesíti. Július 22-e és 26-a között rendezik meg a 30. Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivált. Az ünnepélyes megnyitót július 22-én szerdán délután 4:30-tól tartják a Somoskői vár alatt. Köszöntőt mond Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere, majd a rendezvényt Stanislav Spisiák, a Losonci Nógrádi Közművelődési Központ igazgatója, és Egyed Ferdinánd, a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitja meg. Az eseményen közreműködnek ciprusi, argentin, horvát, ukrán, szlovák, valamint magyar néptáncosok és zenészek. A nyitógála műsort másnap július 23-án csütörtök este 7 órától rendezik meg Salgótarján főterén. A műsorban argentin, ciprusi, horvát és ukrán együttesek mellett a Nugrád tánc együttes is színpadra lép.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó biznisz csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárol meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzletem. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

0: jó egyen a Top 50-ben. Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió egy Top 50, a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music May Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband?

Olaszországból érkezik a magyar slágerlistákra. Alex Kenji zenéjét a Rádió 1-es lemezlovasok kezdték játszani, és most már akkora siker, hogy nagyon sokat szól az esti műsorainkban, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A tizedik.

Rádió Egyen a Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkor a titkolózás ment. Néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig a

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50. Minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Hard Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Loi Get Lucky, a 7. BB Rexha, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed Sheeran és az Aziza.

Szenved, Heart Like Mine, már a harmadik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, második.

ezt szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift két zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat, a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ismét állati jó vasárnap a Salgótarjáni piacon július 19-én. Színvonalas kísérőprogramok gyerekeknek, száraz és vizes ugrálóvárral, 9 és 12 óra között habpartival, vásári hangulat, bolhapiaccal és kisállatbörzével. A rendezvény idején 6 és 12 óra között a vásárcsarnok is nyitva tart. Állati jó vasárnap július 19-én a Salgótarjáni piacon. További információk a Salgótarjáni vásárcsarnoki és piac Facebook oldalán. Naftalin premier a Budapest Bár bomba slágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben.

18-a van szombat, majd nyugodtan tegyék félre a teendőket, a határidőket és mindazt, ami a héten lekötötte a figyelmünket. Nem kell ma minden percet hasznosan tölteni. Tegyünk félre minden idegesítő tényezőt. Élvezzék a nyarat és a jó zenéket, mert itt a 100,4 Rádió 1-en ezekből nem lesz hiány. Justin Orsi vagyok ma, én leszek önökkel, örülünk, ha velünk tartanak. Ebben az órában hozok e hétvégi programokat, foglalkozunk helyi történésekkel, most pedig zene. Érkezik Miley Cyrus és a Flowers. Vele kívánunk jó hangulatú délutánt mindenkinek. We were good.

Enrique Iglesias után itt van Alok, Eva Maxell. A 100,4 Rádió 1-et hallgatják. Csütörtök délelőtt hivatalosan is megnyitott a kapuit a Belvárosi Idősek Klubja a Salgótarjáni Civil és Ifjúsági Ház földszintjén. A megjelenteket elsőként a klubot működtető Salgótarjáni Térség Egészségügyi Szociális Központjának igazgatója Gortva István köszöntötte. A klub létrehozásával egy régi álom vált valóra. Egy olyan otthont akartak teremteni, egy olyan biztonságos menedéket belváros szívében, ahová reggelente örömmel indulni, ahol minden egyes nap tartalommal, figyelemmel és persze gondoskodással telik. Ismertetése szerint a Belvárosi Idősek Klubja teret ad a beszélgetéseknek, nosztalgiázásnak és tartalmas programoknak egyaránt. Krejcsi Bálint Salgótarján polgármestere pedig arról beszélt, hogy a város északi és déli végén már hosszú évek óta működik egy-egy idősek klubja, most pedig a belvárosi szépkorúok által régóta várt klub is megnyitotta kapuit. A városvezető azt is elmondta, a kormányhivatal a klub tagjai számára biztosítani fog egy olyan időablakot, amikor külön sorbanállás nélkül fogadják őket a salgótarjáni kormányablakban. A Belvárosi Idősek Klubja hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között várja az érdeklődőket. Én pedig várom önöket a folytatáshoz. Ahogy említettem, Alok jön, Eva Maxell itt a Rádió 1-en.

Ez a 100,4 Rádió 1, bár még csak a nyár közepén járunk, számos magyarországi folyó, így az Ipoly és az Agyba vízállása is nagyon alacsony szintre csökkent. Az elmúlt napokban az Ipoly vízgyűjtőjére hullott egy kevés csapadék, azonban az Agyba vízgyűjtője továbbra is csapadékmentes volt. Erről a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság számolt be. Az Ipoly a teljes magyarországi szakaszon stagnál, kissé apad. Vízmércénként eltérő, de mintegy 13-28 cm-rel van csupán a valaha mért legkisebb vízszint felett. Az Agyba szintén rendkívül alacsony vízállású, Pásztornál 24, míg 60 alsónál 53 cm, mindkettő stagnál. Az Agyba medrében elsősorban a tározókban visszatartott és azokból folyamatosan ütemezetten eresztett víz folyik. A tározókban visszatartott vízkészlet emiatt folyamatosan csökken. A Tarján-pataki tározó vízszintje a hónap eleje óta több mint 70 cm tapadt. A Mátra-Verebélyi tározó leürült, a Maconkai tározó vízszintje pedig szintén lassan apad, az elmúlt két hétben mintegy 20 cm csökkent. Tekintettel arra, hogy az utóbbiból 15 ezer ember ivóvízét kell biztosítani, ennek a tározónak a vízkészletét egyéb vízpótlásra nem használják. Gorgon City érkezik, és vele együtt a Full Proof is itt a Rádió 1-en, én pedig jövök vissza hamarosan programokkal.

6 perccel fél egy után jó hétvégét és jó étvágyat kívánunk Önöknek, ha már az ebédnél tartanak. Programokkal jöttem vissza. Holnap ismét állati jó vasárnapot rendeznek a Salgótarjáni piacon. Az érdeklődőket ezúttal is a megszokott vásári hangulattal, bolha piaccal és kisállatbőrzével várják majd reggel 6 órától délig. Nem marad el a gyerekek kedvence az ugrálóvár sem, ezúttal azonban új köntösben találkozhatnak vele a kicsik. Reggel 9 és dél között ugyanis happartit rendeznek majd benne, emiatt érdemes törölközővel és váltóruhával készülni. Az esemény ideje alatt ezúttal is nyitva tart majd a vásárcsarnok. Vasárnap visszatér a Nem csak piac, a Nőtincsi Szent István tó partjára. Az érdeklődőket ezúttal is rengeteg termelő és kézműves várja majd különféle portékákkal reggel 9-től délután 1 óráig. A gyerekekre is készülnek, a programot hajfonás, arcfestés és csillámtetkó színesíti. Július 22-e és 26-a között rendezik meg a 30. Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivált. Az ünnepélyes megnyitót 22-én szerdán, délután 5:30-tól tartják a Somoskői vár alatt. Az eseményen közreműködnek a ciprusi, argentin, horvát, ukrán, szlovák, valamint magyar néptáncosok és zenészek. A nyitógála műsort másnap, 23-án csütörtökön este 7 órától rendezik meg Salgótarján főterén. A műsorban többek között a külföldi együttesek mellett a Nógrád Tánc Együttes is színpadra lép. 24-én pénteken este 7 órától a Tarjáni Folk és Szlovák Nappal folytatódik a program a Salgótarjáni főtéren. 25-én szombaton este 6 órától Losoncon tartanak gálaműsort és utcai felvonulást. A 30. Nemzetközi Nógrád Folklór Fesztivál záró gáláját Bánkon rendezik meg 26-án vasárnap délután 4:30-tól, akár csak a 60. Nógrádi Nemzetiségi Találkozót és a 30. Magyarországi Szlovákok Folklór Fesztiválját. Július végén 22. alkalommal rendezik meg a Szürke Állomány Nemzetközi Rocktábort Salgóbányán. A tábor záró koncertjét 25-én szombaton tartják a Salgóbányai Ifjúsági Táborban, ahol már délután 5 órától a húrok közé csapnak. Színpadra lép a Force, a Storm és a Janetta zenekar, míg este 9 órától a Moby Dick ad majd koncertet, mely idén ünnepli Kegyetlen Évek című albumának 35. születésnapját. Jöjjön akkor a folytatásban itt a Rádió 1-en Reggae Bone Man és a Human.

Itt a 100,1 Rádió 1-en Train érkezik a folytatásban. Elindult a nevezés a Palóc Roham által immár 9. alkalommal életre hívott salgó jótékonysági versenyre. Erre hívják fel a figyelmet a szervezők. A megmérettetéssel évről évre egy-egy intézményt, illetve egyesületet támogatnak. Az idei évben a Salgótarjáni Atlétikai Klubot segítik a verseny bevételével. A vállalkozó kedvűek ezúttal is több kategória közül választhatnak amatőröket és profikat, egyénindulókat és csapatokat, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. Mindemellett lesz terepfutás is, ahol akadályok nélkül kell teljesíteni a profiknak szóló pályaútvonalát. Az eseményt szeptember 12-én szombaton rendezik meg, a fesztivál területnek idén is a Salgótarjáni Tóstrand fog otthont adni. További információ a palocroham.hu weboldalon érhető el. Jöjjön akkor Train itt a 100,1 Rádió 1-en. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, 2 órán keresztül.

0: Remélem, jól telik a hétvégéjük, most egy rövid időre kiállunk, hiszen egy óra van, jönnek a hírek, de a következő órában folytatjuk, mutatom kivel. A 100,4 Rádió 1-en Martin Garrix érkezik, ajánlom magunkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: A hét legfontosabb Salgótarján és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
4: Rendőrök akadályoztak meg egy testvérgyilkosságot Kelet-Nógrádban. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője. Jönnek a részletek. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára letartóztatott a bíróság egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni lánytestvérét. Olvasható a vármegyei főügyészség közleményében. A nyomozás adatai szerint a férfi múlt héten szerdán a késő délutáni órákban az egyik kelet-nógrádi kistelepülésen lévő otthonában összeveszett testvérével, akit azzal fenyegetett meg, hogy leszúrja és megöli. A lánytestvér félelmében a támadás elől hátrálni kezdett, miközben a férfi a késsel szúró-vágó mozdulatokat tett a nő mellkasa és hasa felé. A támadót tette véghez vitelében csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő férfival szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. A nyomozó hatóság a férfit gyanúsítottként hallgatta ki emberölés kísérlete miatt, majd őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Lemondott mandátumáról Boldizsár Sándor, Bátonyterenye önkormányzati képviselője, erről a köztérmédia számolt be a napokban. Az oldal információi szerint a képviselő július 31-i hatállyal nyújtotta be lemondását a múlt héten. Döntését azzal indokolta, hogy civil munkája miatt már nem tudja úgy megoldani az időbeosztását, hogy maximálisan el tudja látni feladatait. Boldizsár Sándort a 2024-es önkormányzati választáson választották meg képviselőnek, Bátonyterenye 4-es számú egyéni választókerület a Mátra lakótelepen. A lemondás miatt az érintett választókerületben időközi választást kell tartani. A mandátum megüresedésétől számított legfeljebb 120 napon belül, így a voksolásra legkésőbb november végéig sor fog kerülni. A tűzgyújtási tilalom betartására kér minden erdőlátogatót az Ipolyerdő ZRT. Mint arról közösségi oldalukon írtak a napokban, a lágyszárú vegetáció csaknem teljesen száraz az erdőben is, a fásszárú aljnövényzet gyulladásra való hajlama pedig rendkívül felfokozott. Az erdőgazdaság kiemelte, ilyen körülmények között elég egy kipattanó szikra és a lőporszerűen fellobbanó gyepnövényzetről a tűz megállíthatatlanul terjedhet át a környező erdőkre is, beláthatatlan következő. Kezményeket okozva. Ismét gyorsult a vendéglátó üzletek számának csökkenése, míg 2023 és 24 vége között naponta átlagosan 3-4 üzlettel volt kevesebb, addig az elmúlt időszakban már napi 4-5 üzlet zárt be, közölte a Magyar Vendéglátók Ipartestülete a vendéglátásról készített statisztikai helyzetjelentés alapján az MTI-vel. Hazánkban 41.900 vendéglátóhely üzemelt tavaly év végén, az egy évvel korábbinál 1700-zal, a 2019-esnél pedig 9500-zal kevesebb. Nógrád vármegyében tavaly összesen 736 vendéglátóhely működött, számuk 2024-hez képest 21-jel, míg 2019-hez viszonyítva 109-el csökkent. A bezárások mértéke itt is nőtt, a visszaesés mértéke tehát 2024-ről 25-re megduplázódott. Nógrád vármegyében 10 000 lakosra mintegy 39 vendéglátóhely jutott 2025-ben. Személyi sérülés nélkül, de jelentős anyagi kárral járt az a baleset, amelynek egy ittas sofőr volt a részese Bátonyterenyén, olvasható a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében. Bátonyterenyén a 21-es főút és a Zrínyi út kereszteződésében hajtott be a körforgalomba egy Salgótarjánba tartó sofőr. A járművezető a külső sávban ráhajtott a sávokat elválasztó terelős üvegekre, majd a kihajtás során nem követte az úttest ívét és a járdánál neki ütközött a korlátnak, amelyben jelentős kár keletkezett. Az intézkedő rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami pozitív jelzést adott, így a Bátonyterenyei rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt indított eljárást. Szinte minden vármegyében nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben a tavalyi adatokhoz képest, míg a rég látott, kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás valamelyest csillapodni látszik az ország összes régiójában. Derül ki a profession.hu friss negyedéves jelentéséből. Ismertetésük szerint országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett állások száma. A megyék közül a legkiemelkedőbb bővülést Nógrádban figyelték meg, szűkebb régiónkban 86%-kal nőtt az álláshirdetések száma a második negyed évben 2025 azonos időszakához képest. Az álláshirdetések számának növekedésével párhuzamosan mérsékelten csökkent a munkavállalói aktivitás, országosan 18%-kal. A legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Veszprém vármegyékben esett vissza a jelentkezések száma, mindháromban mintegy harmadával. Életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bonbon együttes énekese, frontembere. A szomorú hírt vasárnap reggel közölte a család, illetve zenésztársa Török Tamás. Szolnoki Péter 1970-ben született Debrecenben, gyermekkorát azonban Salgótarjánban töltötte, családjával a Kemerovó lakótelepen élt. A zenével 8 éves korában került kapcsolatba, amikor fuvolázni kezdett. 1993-ban találkozott Török Tamással, akivel megalakította a Bonbon együttest. Musical színészként is láthatta a közönség, de több mint 30 ikonikus rajzfilmdal magyar verzióját is ő énekelte fel az elmúlt évtizedekben. Bár már régóta nem Salgótarjánban élt, a várostól nem szakadt el. 2022-ben a Várossá nyilvánítás 100. évfordulója alkalmából készült rövid filmben mesélt a megyeszékhellyel kapcsolatos emlékeiről. 19 Nógrád vármegyei település részesül rendkívüli önkormányzati támogatásban a kormány honlapján közzétett lista szerint. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter döntésének értelmében országosan összesen 314 önkormányzat jut rendkívüli támogatáshoz az idei első ütemben. A települések között 1 milliárd 246 millió forintot osztanak szét, ebből Nógrád vármegyébe összesen 40,7 millió forint jutott. Szűkebb régiónkból a legnagyobb összeget Széchény kapja, melynek 11,5 millió forintot ítéltek meg. Érsekvadkert 4,8 millió forintot, Szendehely 4,2 millió forintot nyert el. Ugyancsak milliós nagyságrendben jutott rendkívüli támogatáshoz Héhalom, Karancskeszi, Karancslapújtő, Kazár, továbbá Nógrád Megyer, Rimóc, Szente és Szirák. Rendkívüli önkormányzati támogatást azok az önkormányzatok kérelmezhetnek, melyeknél veszélybe került a működőképesség vagy valamely kötelező önkormányzati feladat ellátása. A támogatást jellemzően lejárt, teljesítetlen számlák, tartozások rendezésére lehet igényelni. Múlt hétvégén a budakalászi Lupa Beach-en rendezték meg az Obi Strand kézilabda bajnokság harmadik kvalifikációs fordulóját, mely egyben az első idei hazai rendezésű EBT torna is volt. A strandépítők a csoport második helyén végeztek. Ezt követően bejutottak az elődöntőbe, ahol 2-0-ás vereséget szenvedtek az SC Squadra Budától. A strandépítők így az utolsó mérkőzésen a harmadik helyért küzdöttek meg a horvát BHC Dubravával, akik felett 2-1-es győzelmet arattak, ezzel megszerezve a bronzérmet. Kiderült, mely csapatok lesznek a nemzeti harmadvonalba visszatérő SBTC ellenfelei. A 16 gárdát számláló csoportban ott lesz a Cigánd, a Deac, az Eger, a Füzes Abony, a Gödöllő és a Hajdúnánás együttese. Továbbá a Máté Szalka, az Ózd Sajóvölgye, a Tarpa, a Tiszafüred és a Tiszaújváros is. Időjárás. Napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, helyenként azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A maximum hőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Holnap többször felhők zavarhatják meg a napsütést, elszórtan pedig zivatarok is kipattanhatnak. A hajnali órákban 14-17 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután 29-31 fok lehet. Hétfőn az előrejelzések szerint napos, szeles időben lehet részünk, csapadékra nincs kilátás. Napközben 26-28 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Justin Orsival. Csak igazi, ma is

Egy óra múlt, túl az ebéden, folytatjuk ezt a kellemes hétvégét. Remélem, most már nincs más dolguk, mint pihenni, szóljanak most már erről az előttünk álló órák. Ne siessenek, a teendők megvárnak bennünket. Justin Orsi vagyok, legyenek velünk itt a 100,4 Rádió 1-en, ahol napjaink slágerei mellett beszélünk majd az M1 műsor struktúrájáról, ami mától teljesen megújul. Sokan örülni fognak, legendás filmeket láthatunk majd rajta a közeljövőben. Most pedig vissza a zenéhez, érkezik a Maroon 5. Cardi B-vel. Jó rádiózást!

4 perccel 4:42 után szép napot kívánok valamennyi hallgatónknak itt a Rádió 1-en. Mától teljesen megújul az M1 műsor struktúrája. A hétvégeken tematikus filmes válogatásokkal jelentkezik a csatorna. Hétköznap esténként pedig ikonikus magyar televíziós sorozatok térnek vissza. Az M1 új műsorrendjében a hétvégék a magyar filmművészet meghatározó alkotóinak életműve köré épülnek. Az első tematikus hétvégén, vagyis ma Enyedi Ildikó filmjeit láthatjuk, holnap pedig Mészáros Márta munkássága előtt tiszteleg a csatorna. A következő hétvégén Tímár Péter és Szabó István filmjei lesznek láthatóak. A későbbi válogatásokban Oscar-díjas és Oscar-jelölt magyar alkotások, Jókai Mór regényeinek filmes adaptációi, valamint Latinovics Zoltán és Rutkai Éva emlékezetes filmjei is helyet kapnak. A hétköznap esti műsorsáv is teljesen átalakul. Hétfőnként a Linda, kedden az Angyalbőrben, szerdán a Família Kft., csütörtökön a Kisváros, pénteken pedig a Patika klasszikus epizódjai várják a nézőket. A péntekesték zenei programokkal zárulnak, koncertfelvételek idézik fel, többek között Zorán, az Omega, a Hungária és az Illés legismertebb fellépéseit. A közmédia tájékoztatása szerint a klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett a részletes műsorkínálat a MediaClick felületén is elérhető. És akkor megyünk tovább Shawn Mendes felvételével itt a 100,1 Rádió 1-en, de hamarosan Selena Gomez is érkezik. Maradjanak velünk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ma egy hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat, feltámad. Több felé megerősödik a szél, délután 26 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Továbbra is az Alföldön lesz a legmelegebb. Vasárnap délután este egy újabb hidegfront érkezhet a napos gomoly felhős idő mellett. Szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Hétfőn is marad a szeles nap, csapadék nélkül, errefelé 26 fok körüli hőmérséklettel.

Félix Jen felvételével folytatom itt a 100,4 Rádió 1-en a szombat délutánunkat. Több olaszországi repülőtéren is veszélybe kerülhet a kerozinellátás. Az üzemanyagszolgáltató közleménye szerint már korábban korlátozásokat kellett volna bevezetni. Az utasok egyelőre feltehetően semmit nem érzékelnek a problémából. Több szakértő már a háború kitörését követően is figyelmeztetett, hogy a nyári turisztikai főszezonban kerozinhiány alakulhat ki. Most úgy tűnik, néhány helyen valóban ellátási zavarok léptek fel. Olaszországban állítólag már több repülőtéren is korlátozzák az üzemanyag felhasználást. Egyes szakértők már figyelmeztettek, hogy amennyiben a Hormuzi szoros huzamosabb ideig zárva marad, akkor a kerozinkészletek csak néhány hétre lesznek elegendőek. Ezt a megállapítást több légitársaság is vitatta. A Lufthansa nem számolt jelentősebb veszéllyel, valamint a Wizzair is azt közölte, hogy a nyári igények túlnyomó része biztosított. Ezzel szemben a Ryanair vezérigazgatója arról beszélt, hogy amennyiben a válság elhúzódik, akkor senki nem tudja garantálni, hogy nyáron nem lépnek majd fel ellátási problémák. Jöjjön akkor Félix Jen itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi.

0: magyar.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik, de egy amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játszunk az igazi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A színház neked szól. Egyetlen döntés választ el attól, hogy részese legyél a Zente Ferenc Színház következő évadának. Válasz nagy termi vagy kamarabérleteink közül, és kezd az évadot a Naftalin poénjaival a Zente nyár nyitó előadásán, ahol élőben játszik a Budapest Bár. Nagy termi bérleted mellé pedig válasz ajándékba még egy Toyota Salgótarján Zente nyár belépőjegyet is. A színház a hűségről szól. www.zenteszínház.hu. Ismét állati jó vasárnap a Salgótarjáni piacon július 19-én. Színvonalas kísérőprogramok gyerekeknek, száraz és vizes ugrálóvárral, 9 és 12 óra között habpartival, vásári hangulat, bolhapiaccal és kisállatbörzével. A rendezvény idején 6 és 12 óra között a vásárcsarnok is nyitva tart. Állati jó vasárnap július 19-én a Salgótarjáni piacon. További információk a Salgótarjáni vásárcsarnok és piac Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Holnap ismét állati jó vasárnapot rendeznek a Salgótarjáni piacon. Az érdeklődőket ezúttal is a megszokott vásári hangulattal, bolhapiaccal és kisállatbőrzével várják majd reggel 6 órától délig. Nem marad el a gyermekek kedvence az ugrálóvár sem. Ezúttal azonban új köntösben találkozhatnak vele a kicsik. Reggel 9 és dél között ugyanis habpartit rendeznek majd benne. Emiatt érdemes törölközővel és váltó ruhával készülni, hangsúlyozták a szervezők. Az esemény ideje alatt ezúttal is nyitva tart majd a vásárcsarnok. Vasárnap visszatér a Nem csak piaca a Nőtincsi Szent István tó partjára. Az érdeklődőket ezúttal is rengeteg termelő és kézműves várja majd különféle portékáival reggel 9-től délután 1 óráig. Számos más egyéb portéka mellett zöldségek, magvak, aszalványok, szörpök, pékáruk, sajtok és füstölt húsáruk, továbbá egyedi táskák, kerámiák és kézzel készült dísztárgyak között is lehet majd válogatni. A programot hajfonás, arcfestés és csillámtetkó is színesíti. Július 22-e és 26-a között rendezik meg a 30. Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivált. Az ünnepélyes megnyitót július 22-én szerdán délután 16:30-tól tartják a Somoskői Vár alatt. Köszöntőt mond Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere, majd a rendezvényt Stanislav Spisiák, a Losonci Nógrádi Közművelődési Központ igazgatója, és Egyed Ferdinánd, a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitja meg. Az eseményen közreműködnek ciprusi, argentin, horvát, ukrán, szlovák, valamint magyar néptáncosok és zenészek. A nyitógálaműsort másnap július 23-án csütörtök este 7 órától rendezik meg Salgótarján főterén. A műsorban argentin, ciprusi, horvát és ukrán együttesek mellett a Nugrád tánc együttes is színpadra lép.
3: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

vagy csak igazi mai sláger megy. Július 18-a van, szombat, jó idő, minden okunk megvan a pihenése. Justin Bieber és a... Stay szólt itt a Rádió 1-en, a Kid Laroi-jal közös dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, és egy picit felpörgetjük most a ritmust, nem amit elalszunk, bepunnyadunk, mert azt is lehet, remélem, hogy senkinek nem kell munkába sietni, Rádió 1-esek, ha még vezetni kell, akkor balesetmentes kilométereket, a mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620-3-111-111, egy vidám holland fickót hozok, DJ producer, szuperszárt, ő Sam Felt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július hónap fontos popkulturális történése volt, hogy végre fellépett Rihanna. Színpadon lehetett látni az énekesnőt, múlt vasárnap történt. Jay-Z bulián, Yankee stadionban, New York Cityben természetesen, két szám erejéig csatlakozott a rapperhez a koncert elején. Először a 2009-es közös slágerüket, a Run This Town-t adták elő. Egyébként ugye Jay-Z volt az, aki felfedezte Rihannát, ne felejtsük el. Ezen kívül egy saját dalt adott még elő Rihanna a régmúltból, ugyebár hát még csak onnan tud, mindenki nagyon várja a készülő új albumot, ami hát nem tudjuk, hogy elkészül-e valaha. További sztárvendégek is voltak az est folyamán, Beyoncé természetesen, Jay-Z felesége, és Pharrell Williams is tiszteletét tette a 44 számból álló Monsta koncerten. Rihannát hozom, és egy nagy klasszikust a Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opel Light-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca, nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy de be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan. Hozom már is az Opel Light dalát.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Ahol csók a családnak! Én Marci vagyok, éppen Ráckevén van egy akkora parti.
0: És úgy gondolom, hogy te ott Ráckevén a legnagyobb parti arc lehetsz.
1: Nem.
0: De hangalapján neked tuti, hogy van valami vicces beceneved a haverok által. Tehát téged tuti, hogy nem a keresztneveden hívnak, hanem úgy, hogy...
1: Én voltam már fűtojás korábban.
0: Fűtojás, abszolút passzol. Igen, ennyi?
1: Őszinte leszek, tényleg ennyi. Van másik haverem, hogy taksinak hívjuk, mert hatalmas a füle.
0: Hú, micsoda csapat.
1: Mégis a rádió egyet hívjuk, hát ez mekkora megtiszteltetés már, és hol is veszik nekünk a telefont. Nagyon szépen köszönjük.
0: Tapsi, de... fűtojás, nem tudom, kik vannak még, hogy picit olyan, mint a Harry Potterből a animágusok, amikor állattá változtak.
1: Holnap lesz a barátom szülinapja, akinek a partiát ma tartjuk. Rófnak hívják a tulajdonosnak, aki van.
0: Sötét nagyúr is megvan.
1: És a Rófnak a házában tartjuk a Donátnak a születésnapját. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, ezek 18-dik lesz neki, hát füle érjen bokáig.
0: Édes pofám, Donát, Isten éltessen sokáig. Neked küldök egy dalt, mindjárt jó, mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán bulizhattok rá ott a kertben.
1: Nagyon köszönjük szépen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Márti, Magdi vagyok.
0: Hello!
1: És szeretném megkérdezni tőled, hogy nézed-e a VB-t?
0: Félszemmel, de a ma este az érdekelni fog, meg a holnap. Hát, tudod, ez olyan, mint amikor az olimpiát is nézed, még akkor is, hogyha az adott sportágat nem követted. Ez olyan, mint a sportesemények Oscar-díját adója. Hát lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de fogom nézni.
1: Megkérdezheted, kinek drukkol?
0: Megkérdezheted, de kimegyek az utcára, aztán lehet, hogy salátalevelekkel meghajigálnak. De ma a britteknek szurkolok.
1: De holnap a spanyoloknak kell drukkolni.
0: A Messit nem kedveled?
1: Én nem szeretem egyáltalán.
0: Uh-huh.
1: Nem, engem nem érdekel.
0: Uh-huh. De te csak a Lola Youngtól szereted azt a dalt, hogy Messi.
1: Igen.
0: Azt én is egyébként. Na. Egy Ray Dalton dalt most neked küldök, aki viszont, hát várjál, milyen amerikai a Ray.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Na, szia, szia!
0: És jelenleg Németországban turnézik, nagyon a sportrajong, úgyhogy biztos követi majd a VB-t.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Disco Sheetben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel 2 órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bár még csak az évnek a felénél járunk, ilyenkor is szoktak már összegezni a koncertturnékat árgus szemekkel figyelő közvéleménykutatók, például a Polestar, szóval kidobták a féléves toplistákat. Lady Gaga és a BTS brutálisan tarolnak Észak-Amerikában. A BTS konkrétan letaszíthatatlan a trónról. Lady Gaga, a The Mayon volt turnéjával a második helyen landolt Észak-Amerikában, 87 millió dolláros bevételt tudhat maga mögött. A top 10-ben egyébként olyan arcok pörögnek, mint Bad Bunny, Bruce Springsteen, az Eagles és Cardi B. Hogyha távolabbra tekintünk, hogyha a világviszonylatot nézzük, ott már Bad Bunny diktálja a tempót az első helyen. A srác több mint 225 millió dollárt gerebjézett össze. Hozom Lady Gaga-t.

0: A Rádió Egyen hamarosan. Egy olasz DJ producer Hypoton érkezik, és a Norma Jean Martinnal közös Out of My Head, Cookie 5 órától mixel, jön a Before Party Show, és hogy hol lehet találkozni a többi Rádió 1-es DJ-vel, melyik fesztiválon, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, Kuki is érkezik majd 5 órától, Before Party Show, Summer Edition, 2 órán át mixel majd a Mössziő, aztán élő kívánságműsor is lesz, 8-tól diszkósít, 9 órától pedig World is My Radio Show.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépését a fülzúgása és a szinitusza miatt. És most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba, az ibizai fellépésekbe, őt hozza nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ismét állati jó vasárnap a Salgótarjáni piacon július 19-én. Színvonalas kísérőprogramok gyerekeknek, száraz és vizes ugrálóvárral, 9 és 12 óra között habpartival, vásári hangulat, bolhapiaccal és kisállatbőrzével. A rendezvény idején 6 és 12 óra között a vásárcsarnok is nyitva tart. Állati jó vasárnap július 19-én a Salgótarjáni piacon. További információk a Salgótarjáni vásárcsarnoki és piac Facebook oldalán. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
5: Navi.
6: Na jó.
4: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
5: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
4: gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége. Igen, lekváros bukta. Pici hurka, kis harászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
6: Navraforgó olajban.
4: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
6: Navancslé.
4: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
5: Igen,
4: persze,
5: igen,
4: ők fizetnek.
5: Fizet.
4: Igen. Navi palacsintázója. Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Kifújtuk az orrát.
4: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, kiperi, az is nagyon jó, mert az is nagyon
6: szeretik. És ezt szeretik. Eztek egy kis rablóhúst.
4: De jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
6: Egy jó navokádó saláta.
4: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
6: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
4: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
5: Igen, ha jöttök, várnak.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Svéd popa folytatásban Zara Larsson is a nagy kedvenc, a Last Life. Holnap foci VB döntő, Spanyolország-Argentina, és hát most először a foci VB történetében nagyon komoly zenei történések kísérik a sporteseményt. Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise, elképesztő szupersztárok fellépnek, és az amerikai halftime show, Super Bowl halftime show mintájára itt is lesz egy ilyen, a Coldplay frontembere Chris Martin rendezésében Madonna, Justin Bieber, Shakira és a dél-koreai BTS csapata. Hát, ki kellett itt nyitni a pénztárcát elég rendesen, kifizetni ezeket a haknikat. Szezám utca és a Muppet Show bábja is fellépnek. Én mindig kevertem a karaktereket, úgyhogy most aztán végképp bajban leszek. Úgyhogy izgalmas, popkulturális szempontból mindenképpen izgalmas ez a hétvége. Jön Zara Larsson,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan Mixband két órán át Monsieur Cookie-val csörünk, úgyhogy ezt most felvesztem. Hello!
1: Ilyen drágaságom, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ó, hát az...
1: vagyok állandó hallgatótok.
0: Az most nincsen.
1: Most nincs?
0: Mm-mm.
1: Hát akkor az a legjobb, hogy hallottam a hangodat, akkor most örülök, hogy veled beszéltem. Nekem ez egy ajándék.
0: Hát örülök, ha így fogod fel. Én is örülök, hogy csörögtél.
1: És mikor lehet játszani, szívem?
0: Jövő héten lesznek legközelebb játékok.
1: Én csak örülök, hogy veled beszéltem.
0: Én meg örülök, hogy csörögtél, szia. Strandfesztivál játék jövő héten napközben lesz. Én, Kismerti most el, Cookie pedig nem sokára egy könnyed Alihop kíséretével megjelenik itt a stúdióban. Legközelebb vasárnap délelőtt rádiózhatunk együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Burger minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: Balaton. Strand Festival augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

les hommes. Striptease benne. Tease nezetsége. Vagy tízen kötő. Na, jó. De egy nő striptease-ne. Millió nezetsége lenne, ugye? Ha-ha! Vagy a legújabb darunkja.

nagyon sokig ez ima is legyen, majd az egyik küldött egy kedves hallgató, küldött egy videó Viberen. Szia Kuki, most Milanova kamionozunk a Pipikével, jó kezdenek, te vagy a legjobb, ügy, Pipike és Tibor, és a kislány táncol a széken. De jó, velük is írta nekem, milyen jó volt ez a kis Noran Pure. Csak eltűnt az üzenet, nem tudom, mi van itt a Viber falunk, de valami nem stimmel, na mindegy. Szia Kuki, szeretnék nektek egy zenét kisfiamnak két második születésnapjára, ami július 13-a volt, Karcsikának egy zenét, Pedal Purple Disco Substitution, ez most nincs, nem ragudnám.

24 by 4 6 7 Azam Cime, talk to you. Hidétek nekem, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. Hangerő maximális hang, tessék érvezni ezt a fantasztikus újdonság. Itt a rádió, hogy jön a hol, csak igazi ma is legyen megy. Talk to you! Azt csinálom.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

medence, szól a Radio Edge. Jó nektek, higgyetek nekem! Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik, jó, azért nem kell gondolkodni, hogy mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok varató hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikálának fiúk, a legújabb Fischer, és eszem címe Rain. Na, ez pont eső. A nesen ez eső most még jó, csak szeptembertől még olyan az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez a zene kitűnő, lányok fiúk, a legújabb Fischer, itt a rádió egyen, eszem címe még egyszer elmondom. Rain! Gyerünk, gyerünk, gyerünk!

vagyok, csak így az ima is legyen, mert egy helyesbítem meg, amikor mondtam, hogy nesen ez első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanolyan is működni jó, mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyőre egy kis leülés, 26 fok varrató, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen ez első, de csak éjszakán, jó? Napközben az emelek tudok kicsit menni strandolni, adé!

0: Liebe Freunde, Tom. Helmut Ratom. Dochi. Ich Anxiety.
1: Anxiety. Keep on trying me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Yo, what's up? This is Mike Posner.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Telefon a Lianula 20, 3, 111, 113, és ameddig nem érkezik az első telefonaló, zenélünk, érkezik egy Sheeran Camera, Cyril Remix.
1: I don't need a camera to capture this moment.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
5: Navi?
6: Na,
4: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
5: Ú, de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
4: egyébként, egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha, igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
6: Navraforgó olajban.
4: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
6: Navancslé.
4: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
5: Igen,
4: persze,
5: igen,
4: ők fizetnek.
6: Persze. Igen.
4: Navi palacsintázója. Navi Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Kifújtuk az orrát.
4: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is az
6: és
4: is nagyon szeretik.
6: Esetek egy kis rablóhúst.
4: Jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
6: Egy jó navokádó saláta.
4: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
6: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
4: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
5: Igen, ha jöttök, várhat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
2: Lukács vagyok.
1: Tessék?
2: Lukács.
1: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok.
1: Na, az a jó. Szeretnél valami üzenni, ugye, jól tudom?
2: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
1: De kinek?
2: A nagyannának.
1: Nagymamának?
2: Igen.
1: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még, ugye, nagymamád?
2: Igen.
1: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánok neki, neked pedig egy jó estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, jó legyél. Érkezik nálunk egy kis újdonság, Cemen Pala, Gene, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula, ez egy jó film, csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk, kukikám.
0: Cookie Weekend Show.
3: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
3: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Cookie csak rád vár.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Enikő vagyok, halló, halló!
1: Szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádióm, Rádió 1.
1: Nagyon
2: kedvenc rádióm.
1: Nagyon jó,
2: na! Te meg a kukil, te vagy a kedvencem.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól esik. Kértől tőlem Ray, és a szem címe Rory is my husband, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát el, és kivarok neked egy szuper kedemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Ja.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm, szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címé Where is my husband? Itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kérő kívánság műsor 20 óraig, a barátusa végén üséges telefonálunk. Nem tudom, hogy csinálni, mindig még körüladásban, valami TikTok van szerintem, vagy TikTok, igen. Monsieur Viktor, hello!
2: Uralom a teret, jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság?
2: Itt vagyok a szülőcsatornánál, várjál nem, szalonosütőnél. Ezt a kettőt mindig összekeverem.
1: Jó, biztos.
2: Kerítést festünk mellette.
1: Ja, festés. Kerítés festés. Milyen színű, barna?
2: Szürke lesz, szürke.
1: Szürke, jó van, oké. Jót jól alakul?
2: A szürke hétköznapra, szürke hétköznapokra utaljam.
1: Mit akartam mondani? Jól alakul? Jól haladtok?
2: Igen, igen, igen. Most már a meleg is megszűnőben van, úgyhogy ez tűrhető lenni itt a
1: jó van, oké.
2: Időjárás.
1: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretnék küldeni?
2: Mindenkinek, aki kerti munkát, igen, egy jó kis energiának.
1: Oké, megbeszéltünk, uram, köszönöm szépen, a telefonáltál, vigyázz magadra, és jó festést, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, ciao, én nem festem, csak zenélek nektek, érkezik el újabb számfeld, és a szám címe Heart Like Mine.
0: Cookie forradalmasítja a rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló Gábor, szervusz Gábor.
2: Szervusz, Kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted, imádom a zeneidet, érted, mindig jó voltál, és ahol is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weekend, és a szám címe Save Your Tears, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Hát akkor a benn dolgozom most éjszakás nővéreknek, és itt a szobatársaimnak.
1: Oké, rendben.
2: Jánosnak, Tibornak, és te téged hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Ne, a szobatársak kérdezteni, órátom lehet, hogy bevonalok, ja. Nem szám. Keresztelved, mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem
2: hallja. Minden lényegre.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, és jó búlást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao, szia. Ciao. Az egyik Viber üzenet, kit szólanak, fiúk. Szia, éppen pizzázunk itt Hortagon, és külön neked jó kis zenét a feleségemnek, Galo barátomnak, Janosnak, a másik oldalra, ja, nekik, annyit, nekünk már van hal. Köszönöm érte nekünk, József, rendben. Én ezzel búcsúzom tőletek, lennök fiúk, ma este találkozunk személyesen Szombathelyen, holnap újra itt a Rádió Egyen 17 órától. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
3: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarján klíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarján klíma.hu.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Disco Shit. A rádió egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt, nagyon jó publikum, ez a rádió egy csak igazi, van slágermegy, Disco

van írva nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és egyébként egy csomagon, egy linken belül elküldöm a 2026 első 6 havi saját produkciókat. Most pedig már is menjünk tovább, jön DJ Junior egyik sajátja, Gágyó, So Many Times itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkos kérdősóban.

0: Urbit Laci lesznek, ugyanakkor a padavanyaim ott lesznek olyan DJ-k, akiket nem feltétlen tudok említeni név szerint itt a Rádió 1-en, viszont az mindig is kérdés volt, hogy mikor fog indulni a buli. Kérem tisztelettel, ahogy a nagy színpadon véget ér a produkció a Siófoki strandon, utána rögtön feldőbörögnek a hangfalak az arénában.
1: Jut eszembe szombat révén, ahogy vége a mai adásnak, én már is rohanok bogásra, ugyanis 22:00-kor felteszem az első lemezt. 3 órát fogok tekerni, szóval tessék megérkezni már egész korán, és egészen sokáig ott maradni. Most pedig már is megyünk tovább, egy újabb DJ Junior sajáttal, de annyira, hogy ez semmi más nincs odaírva. DJ Junior Day by Day érkezik itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trédő Show-ban.

Van vagy PJ voltam, ugye ma este Bogács, és hogyha valaki nem jönne buliba mostanában, hogy meghallgassa, hogy mit is játszok, az csekkolhatja a YouTube csatornámon, kikerült az 50. születésnapi mixem, ami egy live és 4 órás YouTube csatorna, Hanvai PG, most pedig már is megyünk tovább, illetve búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió 1-en, a Diszkosi Tédosó. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati külön kiadásunkat. Négy DJ jön innentől, négy órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől. Lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik. Lesz egy ilyen Hugellel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugell egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat. Én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök. Nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Úgy de jó!
1: Úgyhogy majd ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Hugell elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
0: Úgy legyen!
1: Na, most pedig David Guetta és Hugell közöse a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio Show-ban. Megéri

0: Sorkori és a Kelenti, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban szombat este, a Loving Arms lemezjátszói mögött is egy nagyon különleges, egy nagyon cool zene jön most.
1: A remixelő ne zavarjon meg senkit, a külföldi Brandonról beszélünk, és Sam Sara és a Jala FG, ezzel megyünk tovább Brandon remixébe, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Slam szalemezjátszói mögött, és ha szeretnétek a Rádió egy DJ-kel élőben is bulizni, megtehetitek méghozzá a jövő héten Debrecenben, a Campus Fesztiválon, a Rádió egy stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió egy hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Festen ezt leteszteltem, valamint elég sok nagy buliban játszom mostanában. A nyár erre szuper lehetőséget ad. Ez szerintem így lesz majd a campuson is jövő héten. Na de mindegy, most itt fogom lejátszani. A Rádió egyen a World is Man Radio Show-ban, úgyhogy a Project nem éppen újdonsága, de új remixében következik a Control. Itt a Rádió egyen a World is Man Radio Show-ban. I just lost all control.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és a szombati különkiadásunkat szokás szerint a Laughing Arms indította be. Andri és Zseni voltál ma is, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten folytkör. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Newbie.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Rádió Estégen. A lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ismét állati jó vasárnap a Salgótarjáni piacon július 19-én. Színvonalas kísérőprogramok gyerekeknek, száraz és vizes ugrálóvárral, 9 és 12 óra között habpartival, vásári hangulat, bolhapiaccal és kisállatbőrzével. A rendezvény idején 6 és 12 óra között a vásárcsarnok is nyitva tart. Állati jó vasárnap július 19-én a Salgótarjáni piacon. További információk a Salgótarjáni vásárcsarnoki és piac Facebook oldalán. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
4: Navi?
3: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
4: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
3: gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha, igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
5: Navraforgó olajban.
3: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy.
5: Navancslé.
3: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
4: Igen,
3: persze,
4: igen,
3: ők fizetnek.
4: Persze.
3: Igen. Navi palacsintázója. Amikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
4: Norvira. Kifújtuk az orrát.
3: Pincérünk, Navracsics Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, Feri, az is nagyon jó, mert az is az
5: és
3: nagyon
5: szeretik. És esetleg egy kis rablóhúst.
3: De jó, hamis gulyás rablóhús.
4: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
5: Egy jó navokádó saláta.
3: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
4: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
5: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
3: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
4: Igen, hogy jöttök másra.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikusan jó zenéket hoztam. Alex Kendrick és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este, mellettem nyúlvik a lemezjátszói mögött. 2003-at írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata, a Masters at Work. És a Work, hát azóta jó sokan feldolgozták.
1: Én nem tudom, hogy hány verzió készült ebből, szerintem 152.728 darab. Én a 228-at hoztam most el, én imádom ezt a verziót. Egy olyan dögös house alapot kapott, amivel én azt gondolom nem kell vitatkozni. Alapból is egy zseniális felvétel, viszont ezzel a droppal, amit aláraktak, szerintem egyszerűen nagyon menő lett. Úgyhogy tessék feltekerni a hangerőt.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Rádió Show szombat este. Mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye, sőt az összes fesztiválon Rádió 1-es bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió 1-en.

0: Bird is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Newfix szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőssre megyek Szlovákiába, és onnan pedig lesz Siófokra a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is, hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Antónió, viszinálunk tovább a szombat estét. Hello Anti.
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek. Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antónió verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Side Piece és a Cry For You szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dab Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en.

is the World Is Mine radio show on Radio 1.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Cushion és a Hide You, ez egy vadonatúj 2026-os Antonio remix volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en szombat este. Na, Anti, mit teszünk rá erre?
1: A World Is Mine Radio Show harmadik körében még egy igazi house klasszikus érkezik, csak hogy tovább fűtsük a hangulatot, de egy brutálisan friss modern köntösben. Hallgassátok, ez a Funky Green Dogs és a Fired Up Malon Morez remixében itt a Rádió 1-en.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Néhány percig még Antonio a lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et, jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától.
0: Sziasztok! Bob Sinclair jön Kieszával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa és a Too Much For Me.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermek.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, de jó kezdés Teddy Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom. Többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy rádió egy újdonságát, Regán Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello a halott pénz is az Emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift franciáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez Opelájtől a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem duválunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet, konkrétan most Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió Stage-el.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Rádió egy Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig, ma Kukival, aztán pedig jön a kívánságműsor. Most pedig a Shouse-szal folytatom. Ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi